0: Okay.
1: Okay.
0: Good
1: Thank
0: on.
1: You.
0: Goodbye.
1: Bye. Bye-bye.
0: I thought I'd play this because the Ute Master's on next week and Zac Brown won't be there. I'd drive there, I would. Dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk a dunk